0: Ők meg ehhez, de itt majd a kicsit sűsejhetem is, titek szkondelje, illeszi helye, gyisse gondzis, seje, de nincs nunga, hogy tenne helyebb, meg stúgi meg ehhez, hogy zsúva, pekenye, gyisse, jó szászkodi, ők szkondelje, hogy is hosszabb, gyisse, te gondzis. Több szkádja meg ehhez, hogy jók szkondelje, de domin, mert dáfej, hogy te gondzis. Ők a dehe, cseszbi, vemenzi, ismén, ehhez, gyisse, mamen, ehhez, hogy jók szkondelje. Így tegyek, hogy 80% csinálsz meg a hegyzés, hogy most helyebb a tegyzséget, ki meg egy te, hogy elgújt múlna hegyzés, nem stűséget. Így tegyek, hogy a hegyzés, hogy a gyisko, a koskon, a hegyzés, hogy a csebágya, a hegyzés, hogy a hegyzés, hogy a hegyzés, hogy a hegyzés, hogy a hegyzés, hogy a hegyzés, hogy a hegyzés, hogy a hegyzés, hogy a hegyzés, hogy a hegyzés, hogy a hegyzés, hogy a hegyzés, hogy a hegyzés, hogy a hegyzés, hogy a hegyzés, hogy a hegyzés, hogy a hegyzés, hogy a hegyzés, Ma menkás, hogy ők szkolnak, de az kegényes nem szkátszés, gondolták a nocsán gyisse, tapszkolnak, ma menkás, hogy ők szkolnak, nem de nopi szent csánc meg a hegyzés, hogy gyomóca, hogy a petadzsiga dzsák, hogy a gwitmúna, hogy a dönöm stűsiga dzsiga. Isten unél meg csak egy stöcs gond a dzsónak, hogy a nisztenő bekstel dzsit, de dítek szkol. Ők a dobszká dzsés, gondolták a nocsán, hogy ma menkás, hogy ők szkolnak, nem de nopi szent csánc meg a hegyzés, hogy gyomóc, így stil. Nevšab je čtěz gonda čelen jako to je vlastně pí, u zebogu mu musíte snížit boga mu, jestli no tega no če je i čte on čist, že máme na jeho škodu jak skon, na jeho nem, že tam dono percent chance mega hej, že jsou mu to je pete dijiga je, máme na jeho škodu skon i čte o je, ej. Jossen, skoda disko mamen na jak skon go je, že to bude jít čte, nisto no pega je, skoda i čte o gonda čelen, jak to přikáže, že no tega no če je. Usáš, kde jak skon, a jen nem dono percent chance, mega hegeš, že jsi džmůc, a je pete džišigadze. Gemak jíč, aj, mtiwasen, a je dopskadze, a jago jít můj, aj, mtiwasen, mín go jít eno, a je dopskadze, a je usáš, kde jak skon, nem dono percent chance, mega hegeš, že jsi můj, že jsi džmůc, a je jago jít můj, a je čte, či čte o go, že ten nem stůšigadze, a je dopskadze, a je nešab, že čte džgonda, že jo, kde mě tegi mi, a ještě no tegi no če je džiš, máme na jeho škodu jak skon. Nem tudom, percent chance meg a hegyzés, hogy a mocsai hebb, te gyisiga dze, oké, hebb, már menne hegy, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de gyisko, de jók szkönnöm zsis, helyek dosszom dono percent chance meg a hegyzés, hogy zsomóc. Így tőle, hogy jágóit múlna hegyzés, de nem stűségedze, hogy a petegyzségedze. Ke meg így tőle, hogy skoda gyisko, hogy gyskönne, hogy gyisko, hogy zsebegze. Nisztenő, hogy egy tőle gondolja, hogy nisztenő nyájn, hogy egy tőle gondolja, hogy dítek szka. Ők a dobszkádja is gondolta, hogy nincs hozzá, hogy jók szkon, nem tudom, hogy percent chance meg a hegyzés, hogy most a petegyzés, hogy udák szedje. Ki meg egy tőle, hogy itt múlna hegyzés, de nem szükséges, hogy a nyisztább, hogy egy tőle gondolja, hogy ők oda van mutat, hogy már van lettök, és gondolta, hogy nincs hozzá, hogy nincs hozzá, de dosz, hogy jók szkon, hogy gondolta, hogy percent chance meg a hegyzés, hogy most a petegyzés, hogy ki meg egy tőle, hogy itt múlna hegyzés, de nem szükséges, ki meg egy hegyzés, hogy Right, nisto no nishka ich tego in the drain, okay, nisto no bexter did the detax go. Dabska jema kishiko no tango no cha yashko de yokskun, kod osam dono percent chance maka ya jesu jumoch, ya gwaith munja dono mishu shiga jo daxizya. Nisto sab jay ich tego in the drain, okay, muli ach mach te yashko no tango no cha yashko de yokskun and jish. Nisto dono percent chance ya yashko de jumoon na ya wibidz wudza chub go ich tego. Ok, pshisha ya yashko de jumoon apetaji shiga jiga gya gya ich tego. Ok, Így tőle, hogy a petegyzsége dzsadzsa, de jágó itt munka dzsadzsa, de nem is tűzsége dzsadzsa, hogy a gyisko a petegyzsége dzsadzsa. Ok, hogy nincs tőle gondossz, hogy a gyisztőt gondja dzsadzsa. Nincs tőle dono pegyzsa, de dítek szka, ok, hogy a dobszká dzsadzsa, hogy a psísa, hogy a skoda dzsumun. Skoda gyisko dzsumunga, így tőle, hogy a saját a peta dobszká dzsadzsa. Ok, hogy a usádzsa, de jók szkóc, jágó itt munka, hogy a de nem stűsíg át, ott a helyú dákszize. Ők meg a helyú békstel szabdzsét, stét gondi dzsugan. Ők meg nyújt egy is dítákszin, de írsz cíhke, meg oda se van utat, se ők a bekendzsis.
1: 네 허니벨 스톤하고 CBC 유모예비 넥스 치트박
0: Jeg kunne ikke en tis, så jeg har ikke der. Det er to, der er en i så sab. Min tis, ni så tændt af dem nu, min bedaf, kan jeg ikke stedet, at jeg har stivet sig. Så jeg kunne være her i en diamond, at Jim Snaps kæk, og jo, jeg var også der skridt, og jeg kunne da kun det her, de nu dagen ud, som tis, jeg er en den National Geographic, og jeg er en den andre tæt af morgen, og jeg kunne ikke så have en stiv, og jeg er de jo op, der går nu, og jo, Snaps kæk, og jo, Jim Snaps kid dead got you going to new bus you going to go big at one to the gadget card to diagnose and I would touch and just say good night good night

Utána meg itt a cseh, a Swan Peach, a gondzsúzsi zsebben bíjtó a gondzsai a Fishing Derby, his scotch. A gondzsai a sápi himnak a dasra bőttő zsiszkasz, de hó, na se bíjszom. Kia mai gondzsi gizkodi ma gondna a gibant kuin skoljak, a gondan du ejta noc, a gond bush kit training csa dodeg noc, uda i dacha complex i dacha. Ó, otni sasrab, bőttő zsiszkasz, de bíjem bejkstausab. Uda i dacha a Swan Peach, bejkstau a zsebbecs, bíjem aptú bíjja now. A gondzsi gibando hozma, és kell megenni a begudan, hogy te csak gondzsás bukszájtak, és gacsa gyitszkodom ezt szót. Ó, hogy te zsimdattó, akkor itt hát ki meg Leonda, a gondzsi PCCR, hát ebben szét. Új adott szta szónó, a nene nál bájk bájk stáv, nis has nyáj, nis nyáj, bájk bájk. Hogyha bogomó hitetsz, ha gócsá bimbítág nocsá Create Language Summer Camp. Nocs mi újnó hísen, gádom csá jöge nisnó náusá, bíham nisnó nene náusá, bütt a gyíszka szítsá. Ke meg a gyíni sió, mi jobb medszion, ha gyábbim bítát, a gondzsán gyíga a hiszka, gyá ma móbit. Csán csúcs, hege nisnó bejkstáusá, bíham nisnó bejkstáusá, nisnó bejkstáusá, nisnó bejkstáusá, bütt a gyíszka szítsá, oda hitetsz, hogyha bogomó. Ne nekozzak a gyíse bimbítagóna, ha gond meg a gyíbim bítsá. Agon is hasab, hogy tudj is kasszad a meccsegyi bítaszon hosszé a gópó bízom. Marion.chizo at sss.gouv.qc.ca. Ke meg Beatrice Gunner at sss.gouv.qc.ca. Ke meg ósas magacs bimbi a begam datum dönod, de pigen hebben mutat Joanji. Most igen, mert jól bízom, mert se zsebben bíták nagy. Nisnó nissá, bett, hogy iszka azt, de hogy én bítás, mi jobb metszünk, hát, hogy ne viszél, nagy, ne negyedsták nagy. Ki, hogy jó, egy, hogy a bogomó, egy, hogy a bogomó érzsa, jomszín higgen, a band administration, ki meg egy jó színt, hogy a mamó bit. Elgond, hogy jim dattó, a kodjön, hogy PCCR, szia, hogy jomszín, hosszé, agát, mszó, a gabok szájták, szóval, hogy jim, hogy jim, Kia da chasi bichi datsa hao go jabin bita gnoch pool tournament CSRA bin bita nishta no nisha but the discussi cha BM nishta no nishta Ude da sa mi job auditorium mago da chabin bita gnoch Nishui jishna gunin hi category si skoj ge magan abauj Hao gun nam nayom de no hi aida ke duim sin hoso joan ji hiba Hiya gja chabita boch go jabin bich Nisha me datum gno get tip hoso baik wan Kia ora te tasi bichi datsa hau go ja ni mena noj ja got shit na noj ja got shish ja got hau go ja te tekin that square dance competition nishno nao shab nishno nye shab ito jis kasa da Job's Memorial Gardens hau go nishno bag shab ito jis kasa da mecha jimson hosiak Anne Marie Snowboy jik jima dotto o nene nao bag bag shita nene nao ni ai ni ai nishosh go ishtas nishosh nishosh Kia o GCSRA bimbita Uncle Cracker live in concert hau ga nishno nene nao shab ito jis kasa icha Job's Memorial Gardens opening acts into overdrive and Gamex CB Higgeta. Bega med datum den och nishten och attiga didet stag och nagen bega de pussiak och den säger Gamex in dat stucken shoot och de pussiak och bega med datum den och nam den och didet stag och jäi dajt och nana gitt shiva jag. Och av mörkst du i detta har jag gärna bittat mina enga hjärmå här och känns du i stegna och råna och den gå upp med sig när jag ni sörstas att jag bittat något och det är det som jag upp med sig och gärna kunna besöna och känna när jag stegna något och bäck så att bli hemma så att jag ska se det här och när jag blir så Kia ora tahos kegene si datsa hau ko jabin bitagnoj Rupert River Fishery hau ksha si ap hashtag cultural gimmick tourism i datsa hau ka duksha en gawas kegene ago danda ban bitagnoj oh my god jabin dosh dash now ha baikshta shubicha da chibaj bihim now at o takshish jabuk say taks na jan domo ak giba hau kena ina na say namasa mashtag Jaj, de jaj, tudták, hogy nem ment kagenó, jaj, kell meg ilyen gadi jelvesség, azok a nem mit szólják. Kell meg, hogy jelvett szívon skills development, ASP, health and safety construction course, kettő gondolod, hogy ezt csak egy szabtóan adult learning center. Ágó, mit át, bíhem náv, sábbet, hogy is kaszod, hogy ezt szkodom ezen, és bejkstál, hogy ezt sebe, és bíhem náv, és se bíjtja. Ok, meg jel, hogy ilyen bíjtja, és igen, a mú massza, Anod massa nuit, so chica, kachi, kachi, kaso, kish, and a kadi, such.
oda édesen Norvégiába jöttök, és nincs nulla, nem szabad stádi is, hogy bimbia, a gén match, hogy bimszen hosszak, hogy bimszen hosszak, mint a tetőcsiskasz, de hogy bimbia, a gohám. Oda hétes a Harry Kana, hogy bimbia gnoc. Nincs szóra, nincs szabad, nem nincs szabad, nincs szabad, a te bimnosz, a go Daryl S. Hester, hogy bimdottak, nem nincs a bike, stádi is. Nish bike, no, no, no. Nish, tanishosh bike, nekotash. Kemagamson hamok, D. Hester at hotmail.com. Kemagon, nekotasha, but to discuss the aim, how jishka, how jansh, jayim, hanoj. Augen annual memorial service, so the dignosh of the St. Peter's Anglican Church. Augen nish, chkopta jishka, jajajajajibitagno, jayim, hanoj. Kiemelkedő az kegyen sűrű, hogy a General General Assembly nincs nő nélkül, bírom nincs nő nincs az sem, ettől csiszkasítja. Kiemelkedő az kegyen és csajó, hogy mamo bitch, kiemelkedő Queen Nation of az kegyen és kiemelkedő én mi úgy mondtam, hogy Queen abszolút nincs nő nélkül, hogy tegyen ott. Aryo gyerje, de tiszka, iont kuinio, hát szkod mezzanúj, kér meg a aptom jóanúj. Nekodás dosta, kér de bimbió, hau go étna nocs. Emily Hester, gyerje, gyerje, dotta, nene nao, bek, bek, sta, nene nao, nekodás gólyes, az nis nao, gólyes, az gólyes, az kér meg Hugo Hester. Nene nao, bek, bek, sta, nyai nis nis os, nene nao, nis nao, gólyes, tac. Akkodás, az isem dotta, akkodás. Kér meg a gyerje, was kegenes, új csiwa, en hagon jambita, gyerje, szkod mezzanúj. Nu ska ha ett skott med avstagen och inte tagar jag. Att så gott snart och Emily B. Wiskajan har gått skott med att nischnu nesha på att ska sitta 18 Norway Street. Att vi känner att jag ska bli hem när jag ska bli då jag ska. Kan man gå till att det är något residential school gathering Camp Hesterville har gått när jag ska bli där något. När jag ska bli hem där att jag ska gå så där. Och det är det jag nämska har gått när jag ska bli där och sen så jag mamma och nämska YouTube har gått bäckshop på att jag ska så be him nice shot but the discuss them look medowascom high school how the graduation no to discuss though they that's a sports complex nay should be jump name scalf team officiating derby get to the no Ago nishno bike shop, bihem nishno nishab, but to discuss the old Nemeska, he that's a. Ago Norman o Apache, jajim dot doak, nenenau bike star, nenenau, nagodosh nyai, nishosh nish, now, nishosh nish, bike, nishosh, hagda jajishem dot doak. Oh, come on, he does a site, which is Creation of Nemeska Social Development, came back department, hagun jajin, and doitich, gajaji, who has such. I. Was my ask again then do we eight tux cabins such guy tux today that's a eight old Nemeska eight tux keep a get into judging by John G. Shashka Jim Snagnaganoch Nishon Nish Shabi Ham Nishon and now Shabi to discuss that Anderson Jolly came back Oscar or Agunjan G. Judging Dob Mako today that's a wellness center social development Hagunjabin Bitajna wellness retreat Nishon Nish Shabi to discuss each Abi Ham Nishon Nish Shab with a that's a Nemeska old Nemeska. Miss New York, how gonja jiggy bodja do ditch, jawitish go away. Inji wanji gogan skumich, jaji dabit siege counselor, and I counselor candidates. I'll go meet and reach other acknowledgement that the jiscos said that. Chief and deputy chief gan skumich debate jado ditch. Inji we want mod jambitach, Flora was she gave my Christine a petto abino, how go back shall be him shoshap at the jiscos said that jess she been beat agnot. Jade stay out, got jaji could god sell me a get gone. Get jash donash. How good, Miss Sinichi? That's how it's a mechan, Chouch Tashka, good, what's mechanish, my bake stum. Advanced post, Nen and Oshab, at the Giscosa, that bake stow shop, came back, and Nish to know the Giscosa them. In we election, Nenish no now shop, at the Giscosa, and Nen and our Jet Shabe, as be him, and Nen and our Hato Dakshit. How could I dash out the Gnochi? That's the M. Sin, he's our Gumagotch.